0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Mai műsorunkban a hagyományőrzés, a kultúra és az életmentés témái találkoznak. Elkalauzoljuk Önöket egy különleges programra. Hamarosan ismét ős magyar lovasnapot rendez az UMIZ, az Alsőri Média és Információs Központ, ahol lovak, íjászat, solymász bemutató és közösségi élmények várják az érdeklődőket. Ezután Grazba látogatunk, ahol megnézzük, hogyan őrzik és gyarapítják a magyar nyelvű könyvkínálatot a városi könyvtárban. Kiderül, milyen könyveket, magazinokat és egyéb médiákat kölcsönözhetnek a magyar olvasók. Végül a szerv átültetés világnapja kapcsán arról hallhatnak, hogy Ausztriában ma is több százan várnak életmentő donor szervre, és miért lehet egyetlen döntésnek több ember életére is hatása. Tartsanak velünk a következő percekben is! Idén immár ötödik alkalommal tartják meg az ős magyar lovasnapot az UMIZ szervezésében. A Magor Íjász Egyesület vezetője Tompa Ferenc ős magyar lovas bemutatóval készül, a vendégek pedig testközelből találkozhatnak a lovakkal, madarakkal egy közös program keretében. Az eseményt június 14-én tartják, jelentkezni pedig még lehet az eseményre. De hogy pontosan milyen programok várhatók, arról Sebessén Áron kérdezte Dovasz Katalint, az UMIZ munkatársát.
2: Tompa Ferivel, a Makor Íjász Egyesület vezetőjével néztük a naptárat, és mondtuk, hűha, ez már az ötödik lovasnapunk. És akkor mondtuk, természetesen az idén is megtartjuk. Méghozzá hívtunk egy kedves vendéget, Bogdán Krisztinát, ő egy solymász, és hallottam, hogy már több óvodában is volt, és így bemutatja az állatokat. Van neki egy sólyom, meg egy héja, és akkor még valamilyen kis állat, azokat meg lehet simogatni, a sólyom madarat is, és akkor ott el fog nekünk mesélni valamit a madarakról, röptepni is fogja, és akkor dobolni is fogunk, valamiket énekelni, de hát természetesen a legfontosabb a ló, a lovas program, a Tompa Feri, kedves felesége, és még egy segítő, majd jönnek, és 9:30 kezdünk. A helyszín változott, tehát nem a Nardai papkertben, hanem Nardán a focipályán találkozunk 9:30. Feri majd csinál megint egy ilyen fergeteges lovas bemutatót, tehát ős magyar lovas bemutatót, tehát ijászkodik, lándzsákat használ, mindenféle ilyen régi eszköz. Aki nem érti a magyar szöveget, fordítani is fogunk, tehát kétnyelvű, jelentkeznek már német nyelvű családok is, és akkor lesz az a lovas bemutató, azt követően rá lehet ülni a lóra, az íjászkodást is ki lehet próbálni, és akkor mondom, akkor jön ez a sólyom bemutató, azután elsétálunk a karámhoz, megnézzük a lovakat. A múltkor, amikor ott voltunk, az a kis csikó született, most már nagy a kis csikó, meg lehet nézni, hogy milyen nagyra nőtt már, lovakat meg lehet simogatni, aki nem fél, a kutyákat is meg lehet nézni, pulikutya is van, csukok is vannak, tehát egy ilyen szép parasztudvar, ilyen falusi délelőtt lesz, és akkor szerintem mindenki megéhezik, és akkor mondta Feri, megint lesétálunk oda a szürke marhákhoz, Kisnardán van egy gyönyörű tó, tópartján van olyan kiépített grillezőhely, tehát ott majd sütünk szalonnát, finom toronyi kenyeret eszünk melléje, lilahagymát, készítünk zsíros kenyeret, mindenki kiteheti majd a piknik pokrócát, és akkor ottan közösen beszélgethetünk, főzünk, ismerkedünk, mert sok új család is jön, innivaló is lesz, a felnőtteknek pici keresztesi bor, és hát a gyerekeknek finom bodzaszörp, és ez a program mondjuk úgy 14:30-15:30 tart.
3: És ugye ez most már idén az ötödik alkalommal kerül megrendezésre. Mi a népszerűségnek a titka, vagy mitől ilyen népszerű?
2: Tehát a lovakat mindenki szereti, tehát a plakátra jó sok lovat tettem, az mindig nagyon vonzó, és akkor a gyerekeket akkor oda csábítják a lovak, és hát ez olyan program, hogy nem csak gyerekek jelentkeznek szülőkkel, hanem ilyen felnőttek is, és olyanok, akik érdeklődnek ez a régi harcművészet iránt. Például Kirchschlagból is jöttek ottan, abból abból az egyesületből, aki a régi várat gondozi, mert mondják, hogy ne csak a jövőben nézzünk, hanem a régit, a múltat is ápoljuk, ismerkedjünk meg egymással, a hagyományok fontosabbak. És mondom, tényleg jönnek 2 éves gyerekkel, és hát nyugdíjasok is jelentkeztek. És mondom, tényleg 2 nyelvű a program, tehát nem kell megijedni, hogy most nem értek semmit, de úgyse kell sokat érteni, az ember úgyis ott állt át, ott szájjal, és akkor csak nézi, hogy mi minden van.
1: Mai adásunkban folytatódik a magyar könyvtári sorozatunk, ezúttal Grazba látogatunk, ahol a városi könyvtárban már nagyjából 200 magyar nyelvű cím is elérhető. Megnézzük, milyen könyveket és egyéb médiákat lehet magyarul kölcsönözni, mennyire keresettek ezek a kiadványok, és hogyan bővítik az idegen nyelvi kínálatot. A részleteknek Sebestyén Áron járt utána.
3: A városi könyvtár Grazban nagyjából 200 magyar nyelvű címet tart polcain. Legyen szó felnőtteknek szóló szép irodalomról és ismeretterjesztő könyvekről, akár több nyelvű képes könyvekről, gyermek és ifjúsági könyvekről, képes szótárakról, nyelvi tankönyvekről, e-magazinokról és még DVD-kről is. Ezek között mind lehet magyar nyelven is találni példányokat Grazban. A magyar nyelven elérhető tartalmak nagyjából 1%-át teszik ki a teljes kínálatnak, azonban a magyar feliratos DVD-k nincsenek ebbe beleszámítva, ezekből több is elérhető. A kereslet közepes, a legnépszerűbbek a felnőtteknek szóló regények és képeskönyvek. A kínálat alakulása mögött tudatos gyűjteményszervezési munka áll. A Gráci Városi Könyvtárban az idegen nyelvi részleg folyamatosan bővül minden nyelven. Az idegen nyelvi részlegnek külön kollégája van. A kínálat bővítésekor a költségvetést az összes nyelv között osztják szét, és figyelembe veszik a keresletet is. A könyvtár dolgozói arra is törekednek, hogy kapcsolatot tartsanak a közösségekkel, ezzel is hozzájárulva a pontos kínálat biztosításához. A könyvtár használók javaslatait szívesen fogadják, így akinek javaslata lenne, arra nyitott a könyvtár. Fontos azonban, hogy csak olyan médiákat vesznek fel az állományba, amelyek a könyvtár számára hozzáadott értéket jelentenek. Ha valaki könyveket szeretne adományozni, arra is van lehetőség, amennyiben azok jó állapotúak, és nem régebbiek 3 évnél. Kölcsönözni csak érvényes tagsággal, olvasókártyával lehet. Beiratkozni bármelyik fiókban, a könyvtárbuszban, vagy online is lehet, csak egy fényképes igazolványt kell felmutatni. A tagság felnőtteknek évi 20 euró. Gyermekek és fiatalok 18 éves korig, illetve diákok érvényes diákigazolvánnyal ingyen olvashatnak. A kölcsönzési idők eltérőek. Könyvek és nyelvtanuló csomagok 4 hétig, a folyóiratokat és hangos könyveket 2 hétig lehet kikölcsönözni. A DVD-k esetében ez az idő 1 hét, az e-magazinoknak nincs lejárati idejük, és mindig mindenki számára elérhetők. Hosszabbítás persze lehetséges, amennyiben a dokumentum nincs más által előjegyezve. A foglalás, előjegyzés médiumonként 1 euróba kerül a könyvtárban. Visszavinni minden fiókban és könyvtárbuszban is lehet, függetlenül attól, hol kölcsönözték ki. Mert hogy Grazi város könyvtárának 8 fiókja van, és egy könyvtárbuszuk 27 megálló helyel Grazi egész területén. Nagyjából 25 ezer aktív használójuk van. Egyes fiókoknak különböző fókuszai vannak. Például az Ost-Schiller-Strasse fiókban Health and More néven egészségtémájú tartalmakat lehet találni. Az Ankelhof fiókban fenntarthatósági, a könyvtárbuszban pedig pedagógiai fókusz érhető el. A magyar nyelvű felnőtteknek szóló médiák az Ankelhof fiók könyvtárban találhatók, a gyerekeknek szóló példányok pedig néhány kivételtől eltekintve szintén az Ankelhofban és a Süd Laozilgasse fiók könyvtárban találhatók.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Június 6-a a szerv átültetés világnapja. A világnap alkalmából a szakemberek a szerv adományozás és a szerv átültetés életmentő szerepére hívják fel a figyelmet. Ausztriában jelenleg mintegy 700 ember vár valamilyen donor szervre. Számukra a transzplantáció gyakran az egyetlen esély a gyógyulásra vagy az élet meghosszabbítására. Az átültetéseknél az idő döntő tényező. Egy donor szívet a kivételt követően legfeljebb 6 órán belül kell beültetni, míg egy máj esetében körülbelül 1 nap áll rendelkezésre a sikeres transzplantációhoz. Tavaly Ausztriában összesen 700 szerv átültetést végeztek, a beültetett szervek többsége elhunyt donoroktól származott. Ausztriában az úgynevezett feltételezett beleegyezés elve érvényesül. Mindenki potenciális szervdonornak számít, kivéve, ha életében hivatalosan tiltakozott a szervadományozás ellen. A tiltakozást az erre szolgáló nyilvántartásban lehet rögzíteni. A szerv átültetés világnapja arra is emlékeztet, hogy egyetlen donor több ember életét mentheti meg, vagy javíthatja jelentősen életminőségüket.
0: Időjárás.
1: A ma este folyamán időnként felhők vonulnak át az égbolton, de nyugodt, kellemes idő vár ránk. Az éjszaka előre haladtával a hőmérséklet 16 és 11 fok közé csökken, a szél pedig fokozatosan mérséklődik, így csendes, friss levegőjű éjszakára számíthatunk. A vasárnapot sok napsütés kíséri, csak időnként takarhatják el sűrűbb felhők a napot. A délutáni órákban helyenként egy-egy rövid zápor is kialakulhat, de összességében kellemes, koranyári idő ígérkezik. A hőmérséklet 24 és 28 fok közé emelkedik, így ideális lehet egy kiránduláshoz vagy szabadtéri programhoz. A délelőtt folyamán Burgenland északi és középső területein élénkebb északnyugati szél is feltámadhat, ami időnként felfrissíti a levegőt. Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is további szép estét, kellemes pihenést kívánok Önöknek. Holnap ismét friss hírekkel várjuk Önöket. Viszont hallásra!